0: oszć, éjjel zaksz kömély, éj, oszć, éjjel zaksz kömély, oszć, éjjel zaksz kömély.
1: Sige, hogy vagyunk, permalergisek, skinny mi, vagy, moanes, fú.